0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áront hallják. Ma esti Magyar Hírmagazin adásunkban szó lesz a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület játékos gyermekórájának évzárójáról. Beszámolunk a Bachmann-díj nyerteseiről, és egy kis részlettel is készültem színes kultúránk adásunkból. Tartsanak velem! Színes gumikacsák, közös éneklés és piknik zárta a tanévet a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület játékos magyar gyermekóráján. Dovasz Katalin tanfolyamvezető az Oberwart felsőri Stiever-tó partján tartotta meg a nyári évzáró foglalkozást, ahol a gyerekek mellett a családtagok is aktívan bekapcsolódtak az ünneplésbe. Az árnyékos tóparton megtartott eseményről Bányi Kriszta kérdezte Dovasz Katalin óvodapedagógust.
2: A szülők meg a gyerekek nagyon pontosan érkeztek, délután 3-kor kezdtünk, először a jó napot éneket ismételtük, és azután mindenki egy sárga kendőt foghatott, eltáncoltuk a süsfel naptáncunkat, azt nagyon élvezték a gyerekek, mivel azt most az a gyermeknapon is előadtuk, a szülőknek is nagyon tetszett, mert ott még egyszer eltáncoltuk, azután elmentünk a pokróchoz, tehát ahol a kacsák voltak, mindenki kirakta a saját pokrócát, levettük a cipőt, és akkor megtanultuk azt a kis versikét, hogy háp-háp-háp, jönnek a kacsák, stb. Azt megtanultuk, és akkor a dobókockával mindenki dobott és választhatott kacsákat a megfelelő színben, és hogy egy picit nehezebb legyen, akkor a dobókockán pontok is voltak, és akkor megszámoltuk, és akkor ha dobtál egy ötöst, akkor öt kacsát választhattál. Ezt követően akkor átmentünk, ott, ahol jó sok hely volt, természetesen az árnyékban maradtunk, és a nagy kendőt mindenki megfogta, az nagyon tetszett, tehát úgy, hogy a szülők meg a gyerekek, hogy mindenki úgy érezze, hogy egy nagy csoport vagyunk, és akkor repítettük azt a kendőt, hullámokat csináltunk, akkor a gyerekek alája feküdhettek, meg a kendőre ráültek, a szülők csinálták a hullámokat, és akkor valahogy eszembe jutott, a kacsák most úsztak a tóban, igazi kacsákat is láttunk ottan a tóparton, és akkor mondtuk, hozzuk oda a gumikacsákat, és az voltak az órának a fénypontja, amikor repültek a sok-sok gumikacsák a levegőbe, fel is ledobáltuk őket, akkor repültek, nagyon élvezték a gyerekek. Azt követően akkor készítettünk egy csoportfényképet, Carmen pedig adott ilyen szép napocska füzeteket, azokat kiosztottam a gyerekeknek, benne vannak ilyen mesék, meg rejtvények, és utána a szülők már nagyon vártak, hogy megkínálják a gyerekek azokat a finomságokkal, amiket hoztak. Volt gyümölcs, dinnye, barack, cseresznyésüti, meg hát fagylatot is vásárolt valaki, és akkor szépen kényelmesen ültünk, meg hát akkor szépen falatoztunk. Sok szülő meg gyerek ajándékot is adott nekem, ami nagyon jól esett, és én köszöntem nekik, hogy egész évben ilyen szépen rendszeresen jöttek, meg részt vettek a programon, meg a szülők nagyon hálásak voltak, hogy van ilyen magyar program, ahol az óvodában nincs magyar, hogy akkor tényleg részt vehetnek itt a Kultúregyesületnél, tehát nálam a magyar órán, vagy a néptáncon is, vagy a bóbita órákon.
3: Nagyon sok lehetőség ez tehát a kisgyerekeknek, akik Felsőőrön vagy Felsőőr térségében élnek, hogy a magyar nyelvet valóban tanulhassák, és egy kicsit bővüljön a szókincsük is. Ez a munka folytatódik jövőre is, ahol ráadásul több örömhír is van, hisz már új helyszínen várják majd a gyerekeket.
2: Pontosan, igen, majd ősztől a Népcsoportok házában leszünk. Már nagyon kíváncsi vagyok, tehát lesz egy szép termünk, ahol megtarthatom a foglalkozásomat, lesz valami nagyobb terem is, ha vannak valami fellépések, vagy ünnepségek, és ami nagyon fontos, a könyvtár is létezik, mert a gyerekeknek mindig adjuk a lehetőséget, hogy minden óra elején vagy végén 3 könyvet, CD-t, vagy videót, vagy DVD-t kölcsönözhessenek. Tehát az is fontos. És ősszel még a 25 éves jubileumunkat is megünnepeljük, és akkor az is már ott lesz az új teremben.
1: Vasárnap Klagenfurtban kihirdették az 50. Ingeborg Bachmann-díj idei nyerteseit. A jubileumi évben 30 ezer euróra emelt fődíjat a német Lena Schette kapta Was wir tragen című szövegéért, és a közönség is őt választotta, így az online szavazással odaítélt 7000 eurós BKS Bank közönségdíjat is elnyerte, amely a Karintisa Sommer Fesztivál 2027-es fesztivál szerzői felkérésével is együtt jár. Magyar szempontból azonban a hét legfontosabb eredménye, hogy a Magyarországon született, ma Weidhofenben élő Tóth Kinga elhozta a 15000 eurós Kellag-díjat Ostblock Mädel című írásával. A zsűri pontozásos rendszerében 18 pontot kapott. Részletek most Kelemen Dorottyától.
4: Tóth Kinga szövege azért hatott különösen erősen Klagenfurtban, mert bár németül írta, végig érezni benne azt a közép-európai tapasztalatot, amelyből elindul. Az Ostblock Mädel, magyar női idénymunkások, Ausztriába érkező betakarító munkások sorsán keresztül beszél a munkamigráció kiszolgáltatottságáról, az idegenként megélt hétköznapokról, a kirekesztésről, a rárakodó sztereotípiákról és arról a nyomásról, amely az alkalmazkodást sokszor kényszerré teszi. Közben pontosan megmutatja azt is, milyen az, amikor valaki egy másik országban megtűrként, szinte láthatatlanul dolgozik, és mennyire gyorsan válhat maga a nyelv is határvonallá. Már a csütörtöki első felolvasónapon látszott, hogy Tóth Kinga az idei mezőny egyik legerősebb szereplője, az Ostblock Mädelt nem egyszerűen felolvasta, hanem előadta. Performance-szerűen énekelt és litánia-szerűen visszatérő részekkel is dolgozott, amit a közönség nagy tapssal fogadott. A zsűriben többen kiemelték a szöveg erős képeit és a sok rétegű hangját, és beszéltek arról is, hogy a nyelv használata mintha tranzit nyelv lenne. Olyan megszólalás, amely maga is átmeneti térben mozog, ahogy a szereplők is két ország, két identitás, két otthon között. Dicséretet kapott az is, hogy a szöveg nagyon mai, nem múzeumi kelet-európai történetként néz vissza a rendszerváltás utáni mozgásokra, hanem jelen idejű tapasztalatként mutatja meg, hogy a kelet-nyugat irányú munkavándorlás és az ehhez tapadó előítéletek sok tekintetben ma is velünk vannak. A további díjak közül a Deutschlandfunk díjat Ozan Zakaria Keskin-Kilic nyerte Vater und Sohn című szövegével. A Dreisat díjat pedig az osztrák Magdalena Schreifl kapta Kirschen Herz mit Verband című írásáért, a fődíjas Lena Schette pedig a pénzjutalom mellé egy 2024-ben készült Inge Pece nevű bronzszobrot is átvehetett.
1: A Színes Kultúránk ma esti adása rendhagyó utazásra hívja önöket, hiszen ezúttal nem új vendégeket köszöntünk a stúdióban, hanem rádiónk archívumának kincsei közül válogattunk. Az adás első részében egy 2007-ben készült beszélgetésből hallhatnak részleteket az alsőri Farkas Annával, a már akkor 80 éves asszony otthonában fogadta Palágyi Zsófiát, és olyan történeteket osztott meg életéről, amelyek alsőr múlt század elejé mindennapjaiba engedtek be pillantást.
5: Akkoriban szív volt az én gyerek életem, mert akkor senkinek se volt más, nekünk nem ment olyan jó, mint most, de hát szív volt.
6: Hogy nézett ki mondjuk a 40-es év vagy a 30-as években alsőr, mondjuk a háború előtt, emlékszik? Milyen emlékképei vannak, legyen az egy ünnep, legyen az a házak?
5: Na ja, akkor, hogyan mondjam, hát akkor szív volt, még nem volt a háború. Na, én, mint gyerek, nem tudom annyira, de hát azt tudom, hogy a szüleimék mentek mindig bálba, akkor nálunk Katalinkor volt a templom ünnep. Akkor nagy bál volt mindig, hát akkor az egész fala elment, mert akkor tirene parasztok úgyse tudtak dolgozni.
6: Ide járt iskolába?
5: Ide jártam iskolába. Itt mindig volt iskola.
6: És hol volt akkor az iskola, és hogy nézett ki? Egy osztály volt, több osztály volt?
5: Három osztály volt. Most Amerika átépítették ilyennek, hogy fenn van a könyvtár.
6: Amikor gyerek volt és iskolába jártak, akkor alsőrött voltak esetleg nagyon gazdag családok, és voltak nagyon szegények is.
5: Volt, akinek két pár tehenet be tudott fogni, meg voltak csak egy pár tehenet, nem? Azok meg mind lóval jártak. A gazdagabb emberek mind lóval, hát azoknak több pénzük volt.
6: És kinek volt az első autója itt Alsóőrött?
5: Az első autója Alsóőrött a Liszt Jánosnak volt. Hát, ha az autó ment, akkor mi gyerekek mindig kifutottunk.
1: Ezt követően 2003-ba kalauzoljuk vissza hallgatóinkat. Az archív felvételen Sebő Ferenc, Kossuth Díjas énekes, népzenekutató és a Táncház mozgalom egyik elindítója szólal meg. Most pedig ebből mutatok egy részletet.
7: Az előző évek, évtizedek, ami most már ugye 50 évre megyünk vissza, azok tulajdonképpen a háború előtt, a háború alatt és után kezdődtek. Eleve az a téma, hogy az értelmiség elkezdett odafigyelni a néphagyományra. Gondoljunk a Gyöngyös Bokréta mozgalomra, aztán ahogy a népégyüttesek megalakultak, színpadra került a néptánc, ezek voltak az első lépcsői, hogy egyáltalán ez az értelmiség tudomásul vette, hogy neki ilyen hagyományi léteznek és vannak, aminek a visszahatása az volt, hogy a parasztok meg reagáltak rá, hogy hoppá, hát ez biztos valami értékes, ezeket ez érdekli. Tehát így kölcsönös ilyen felismerés volt ez a folyamat, ami elvezetett odáig. Szerintem ezek szervesen következtek egymásból ezek a lépések, hogy városi fiatalok elkezdtek azon gondolkodni, mi lenne, ha ezzel mulatnánk. És nem is álltak az ötlettel nagyon messze a realitástól, hiszen ha belegondolunk, ezek a mezőségi páros táncok, ezek a karalatforgatós, kidobós táncok, ezek ugyanabban a táncsalában tartoztak, mint a rock and roll. Csak egy kicsit érdekesebbek.
8: Na most azt mondtam az előbb, hogy hagyományőrző. Messze állok a fogalomtól?
7: Igen, mi vagyunk a hagyományőrzők. A parasztok nem voltak hagyományőrzők, ők csak éltek a hagyományba. Ez egész más dolog. Mi már erre, mint egy műveltségre tekintünk, és meg kell mondjam, hogy ez egy nagyon sérülékeny műveltség, mert a tánczene nehezen rögzíthető, nehezen adható át, csak egy megfelelő körülmény között működik. Tehát erre több gondot kell fordítani, mint a beszélt nyelvre.
1: Az adást tehát ma este 20 óra 30 perctől hallhatják a Rádió Burgenlandon és online. Ezt követően a műsor megtalálható lesz podcast kínálatunkban.
0: Időjárás.
1: Meleg idővel zárul a nap, kora este átmenetileg megélénkülhet a szél, északnyugati irányból rövid időre erősebb széllökések is jöhetnek, főleg Észak- és Közép-Burgenlandban. Az éjszaka országszerte derült lesz, és sokfelé trópusi éjszakára kell készülni. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 19 és 24 fok között alakul. Holnap, vagyis kedden tovább fokozódik a hőség, marad az extrém meleg. Délutánra 33 és 37 fok közé melegszik a levegő, több helyen füllett párás idővel. Reggeltől szikrázóan kék lesz az ég, délutánra azonban megjelenhet néhány gomoly felhő, és elsősorban Közép-Burgenlandban benne lehet a pakliban egy rövid zivatar is. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. 20 óra 30 perctől Palágyi Zsófia várja önöket színes kultúránk adásunkkal. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok!

0: színes kultúránk.
1: Mai műsorunk rendhagyó lesz. Nem új vendéget hívtunk a stúdióba, hanem kinyitottuk rádiónk archívumát, és olyan hangfelvételeket kerestünk elő, amelyek akár 20-30 évvel ezelőtt készültek. A következő 20 percben tehát időutazásra invitáljuk Önöket. Régi hangok, emlékezetes találkozások és különleges pillanatok következnek rádiónk archívumából. Tartsanak velünk! Színes kultúránk alkalmával Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Következő vendégünk hangját ma már csak archív felvételekről hallhatjuk. Beszélgetésünk 2007-ben készült, vagyis immár 19 évvel ezelőtt. A már akkor 80 éves alsőri Farkas Annával meghitt otthonában találkozhattam. Néhány háznyira a templomtól élt egy gyönyörű, régi parasztházban, és csak mesélt. Elbeszéléseinek köszönhetően egy olyan korszak emlékeit sikerült megörökítenünk, amelyet már csak ő és kortársai ismerhettek igazán.
2: Itt vagyunk Alsőrött, a templomtól két háznyira Farkas Annánál. Lebeszélgetünk ma egy kicsit. Kérem, meséljen egy kicsit arról, milyen volt az ön gyerekkora, milyen családi körülmények közé született, egy pár szót szüleiről, ha voltak testvérei.
3: Nem. Testvérem nem volt, én egyedül voltam. Akkoriban szív volt az én gyerek életem, mert akkor senkinek se volt más. Nekünk nem ment olyan jó, mint most, de hát szív volt. Parasztok voltak azok, igen.
2: Hogy nézett ki mondjuk a 40-es év, vagy a 30-as évekbe Alsőr, mondjuk a háború előtt? Emlékszik? Milyen emlékképei vannak? Legyen az egy ünnep, legyen az a házak?
3: Na ja, akkor, hogyan mondjam, hát akkor szív volt, még nem volt a háború. Na, én, mint gyerek, nem tudom annyira, de hát azt tudom, hogy a szüleimék mentek mindig bálba. Akkor nálunk katalinkor volt a templomünnep, akkor nagy bál volt mindig, hát akkor az egész falu elment, mert akkor tirene parasztok úgyhogy tudtak dolgozni.
2: Ide járt iskolába?
3: Ide jártam iskolába. Itt mindig volt iskola.
2: És hol volt akkor az iskola, és hogy nézett ki? Egy osztály volt, több osztály volt?
3: Három osztály volt. Most Amerika átépítették ilyennek, hogy fenn van a könyvtár. Még hogyha a férjem nem betegedett volna meg, akkor nem is oda belül csinálták volna az iskolát, mert akkor a férjem akarta, hogy így csinálni, mint ahogy most van, mert most lehetett volna benne, nem? Csak hát aki idejött, akkor, amikor a férjem még betegedett, de hát az mindjárt, hogy ő neki tüzelni kell, hát a férjemnek az nem volt baj, hogy tüzelt, hát tüzelt, aztán még most a kezét osztát tanított tovább.
2: Amikor gyerek volt és iskolába jártak, akkor Alsőrött voltak esetleg nagyon gazdag családok, és voltak nagyon szegények is.
3: Volt, akinek két pár tehenet be tudott fogni, meg volt, aki csak egy pár tehenet, nem? Azok meg mind lóval jártak. A gazdagabb emberek mind lóval, hát azoknak több pénzük volt.
2: És kinek volt az első autója itt Alsőrött?
3: Az első autója Alsőrött a Liszt Jánosnak volt. Hát, ha az autó ment, akkor mi gyerekek mindig kifutottunk. Hát az nagy valami volt, mert mindenkinek még biciklije se volt. Na, ő nem is volt olyan gazdag, hanem ő avval foglalkozott, hogy vitte a népeket, sofőrösködött, olyan egy falvé, még most is nem egy fekete falvé autója volt.
2: A férje is nagy tiszteletben álló ember volt itt a faluban, tanító volt. Ennek hogy ismerkedtek meg egymással?
3: Nálunk tényleg mindig játszottak színdarabot. Aztán én is játszottam színdarabot, meg a férjem is. Aztán ott ismerkedtünk meg.
2: Melyik darab esetleg?
3: A Sárgocskót.
2: Ma már ugye olyan szabados világ van, akkor sokáig udvarolt önnek a férje, mielőtt megkérte a kezét, vagy hogy működött?
3: Nem olyan igen sokáig, mert a férjem 6 éve idősebb volt, mint én. Az már 26 éves volt, mikor mi házasodtunk. Én 20 éves voltam akkor csak, de mi jobban olyan titokba csináltok azért, mert én nem akartam olyan nyilvánosan, mert mindig gondoltam, hát ő tanítól, aztán hát, hogyha csak úgy, hogy talán ugrat, vagy valahogy. Aztán nem igen mutattam, aztán a barátnőm egyszer gyűjt hozzám, mondja, te, nálunk mindenkinek volt a házi neve, mert sok farkas van, sok seper van, sok szabó, aztán mindenkinek. Aztán a férjemet gózéroknak hívták, aztán azt mondja, te, a gózér házasodik. Mondom, aztán kit veszje? Azt mondja rá a barátnőm, hogy engemet. Na, én meg rámondom, akkor leszek első koszorús lány, mert hát olyan sok koszorús lány. Mondom, akkor leszek első koszorús lány. Hát mondja, az biztos.
2: Volt utána hivatalos leánykérés?
3: Nálunk nem ő jött kérni, hanem a papája. De az is olyan furcsa dolog volt, mert hát én is dolgoztam a parasztgazdaságban, aztán voltak tehenünk, aztán mi mentünk főni, és az apósom épp akkor jött kérni. De az azért iparkodott, mert azok egy kicsit olyan babonások voltak, aztán valaki, én nem tudom, komások voltak oda, de valaki ott meghalt. Aztán igen rosszul volt, aztán akkor mindig azt mondták, hogy a halott a házassághoz nem szerencse. Aztán most hát, hogy mielőtt az az ember meghal, azért jut olyan korán, aztán csak begyűjt, meg az istálóba megkírt, meg aztán el is ment, aztán mondtak, hát ez is olyan egy furcsa ember, aztán azután mondták meg, hogy miért volt az úgy.
2: Sokan voltak, igazi lagzi volt falusi?
3: Igazi lagzi volt. 1947. november 16-án két szobára való nép volt. Ja, elég sokan voltunk a lakodalomban.
2: Akkor még ugye gondolom, mi az egész násznép magyarul beszélt. Akkor még az volt a jellemző, hogy egész Alsőrbe...
3: Mindenki magyarul beszélt. Az én mamám meg a papám nem is igen jól tud. A papa többet tudott, mert volt berukkóba a háborúba, ott kellett neki németül beszélni. Mert mondjuk mind a lányomnak, vőmnek, azoknak nehéz volt az iskolában, mert mindenki odahaza csak magyarul beszélt, az iskolákban meg németül kellett. Aztán én mindig mondtam, hogy magyarul beszélek velük, mert én nem tudok olyan jó németül, nem tanultam az iskolába. Hát akkor nem is hitről alatt nem volt olyan az iskola. Nekünk le kellett menni Bas-Vörösvára, ide a szomszédközségbe, meg aztán fele gyerek, meg ide jött Alsőrbe, de hát mi csak a rosszat tanultuk meg.
2: Felsőr már egy Oberwart, már egy nagy várossá nőtte ki magát. Akkor, amikor ön gyerek volt, akkor is függött így Alsőr, esetleg Felsőrtől?
3: Ja, hogy nem, minden szerdán nagyba mentek Felsőrbe. Na ja, meg ott volt minden, ilyen becérkszabban, ja, ilyen eljárási székhely mind ott volt. Aztán, meg hát minden szerdán akkor mentek Felsőrbe, de gyalog. Akkor nem volt autóbusz, 3 kilométer volt csak ide a hídig, de hát az semmi volt, mert hát mentünk gyalog Felsőrbe, az olyan volt, mint hát, hogy itt Alsőrbe jártunk volna.
2: És a háború nagyon megviselte a falut?
3: Hát sokan elestek a háborúba, akkor mindig, hogyha elestek, akkor hogyha legény, a naplibános úr mindig mondott érték misét, meg akkor a lányok mindig egy koszorút vittek, akkor itt az emlékszobornál oda letették. Na, hát sokan nem jöttek vissza. Ja, itt voltak az oroszok, be is lőttek.
2: Az előbb itt említette, hogy mindenkinek volt egy ilyen spic neve, tehát egy bece neve, és hogy ezeket hogy találták ki az emberek is, mondjuk az önémi volt, vagy önöknek is volt?
3: Bajsz Annának hívtak, mert még máma is, hogyha én valakivel telefonálom, nem mondom Farkas Anna, mert nem tudják, hogy kicsoda, mert Farkas Anna több van. Mamámnak a papáját hívták Bajszoknak, aztán azután együtt.
2: És hogy mi voltak még ilyen nevek a faluba, föl tudna egy párat sorolni?
3: Zsigmanok is voltak, akkor nyúzárok, truppok, akkor volt egy horvát bódos, az csajoknak hitták. Mert hogy mondjam, sok horvát, meg minden volt, aztán biztos azért adtak mindenkinek nevet, mert különben nem tudták volna, hogy kicsoda.
2: És babonásak az alsőri emberek? Vannak olyan mendemondák, legendák a faluról, amitől esetleg félnek az emberek, vagy a mai napig beszélnek?
3: Nem félnek, de vannak, akik tartották azt a babonaságot. De tudom, hogy egy ember egyszer annyira dörgött, villámlott, aztán csak olyan kis trágyát vitt ki a mezdőre, aztán apám mondta neki, Istok bátya, miért nem fordul meg, mit viszi ezt itt a trágyát oda? Azt mondta, ja, hónap, mindig van hónap, nem lehet megkezdeni a trágyahordást. Inkább megázott, hát az olyan ember volt, az valamit tartott, inkább megázott, mint sem, hogy pénteken vitt először a földre a trágyát. Egy asszony volt még akkor is, hogyha elmentünk tolatfosztani, mert tényleg mindig volt a tolfosztás, de akkor mindig mondták neki, nem kell itt a gyerekek előtt ilyen beszélni. Aztán egész este mindig, hogy a macska lábfám volt. Most eszembe is jut valami. Vasavarosvárra jártunk iskolába, szóval is itt lent lakott. Úgy mondták a korpalása, annak is hozzá neve, olyan neve volt, szóval úgy mondták, a korpa nem tud meghalni, mert azt mondták, hogy az boszorkány. Nem veszi át a senki a boszorkánságot. Aztán hazamentem, de amikor ebédeztünk, aztán hát mondtam otthon, hogy mit mondanak. Azt mondja rá, papa, menj, mondd meg neki, hogy én átveszem a boszorkánságot, hogy meg tudjon halni. Mondom neki, hát papa, hogy lehet ilyen mondani. Mondja, hogy nincsen boszorkány. De mindig olyanokra mondták, akik olyan szegények voltak, hát ha ő tudott volna boszorkányozni, akkor biztos valami gazdaságot boszorkányozott volna, nem? Fűszögbe, úgy mondták, hogy fűszögbe, én ott fönt laktam, azt mondták, Emili néne is tud boszorkányozni, mert jó, háború alatt nem voltak itthon a férfiak, nem? Akkor kint kellett dolgozni az asszonyoknak, és aztán talán este meséltek, nem? Szóval azt az asszont is látták, hát, hogy világnál meszel, aztán azt mondták, az is boszorkány, mert meszel.
2: Tehát akkor egy úgy gondolom, és úgy látom ebbe, hogy egy vidám és boldog volt az eddigi élete is, ugye?
3: Na, nem igen, mert én mikor 39 éves voltam, akkor már nagybeteg lettem. Nekem volt fejdaganatom. Hát én másképp láttam az életet, én mindig nagyon vallásos voltam, aztán én mindig azt gondoltam, hogy a jó Isten megsegített.
2: Mi az ön vidámságának és ennek a frissességnek a titka?
3: Két hónapja voltam 80 éves. Én mindig ilyen vidám voltam, mert ha nem lettem volna ilyen vidám, mondtam, nem is tudtam volna tanán átényen, milyen átmentem. Hát jó, a férjem itt 12 évig ápolni kellett, hát nem volt az könnyű, nem? De hát én gondolom azt tartott fent, hogy mindig olyan vidám voltam.
1: Az alsőri farkas Annával készült beszélgetésünket hallhatták 2007-ből, most pedig ugorjunk 2003-ba. Sebő Ferencet hallják, aki idén áprilisban hunyt el 80. életévében. A Kossuth Díjas énekes, népzenekutató és építészmérnök az ausztriai magyarok körében is népszerű táncház mozgalom egyik elindítója volt. Sebő Ferenccel Tóth Mária beszélgetett.
0: Hogy fér meg az építészet, a zeneszerzés és a népzenekutatás egymás mellett?
4: Azt szokták mondani, hogy az építészet megfagyott zene. Hát nálam feloldódott.
0: Ha jól tudom, akkor ön 1947-ben született, pontosan 56 éves, a neve mellett az áll, hogy ön a magyar táncház mozgalomnak az elindítója, egyik elindítója.
4: Hát valóban így volt. Mi a 70-es évek elején valami olyasmi fordulatot hajtottunk végre a hagyományőrző mozgalomban, amire addig nem volt még példa, hogy nem csak a színpadon láttuk értelmét, hogy ezek a táncok, a zenék megjelennek, hanem úgy láttuk értelmét, hogy a fiatalság szórakozhat is vele a saját klubjaiban. Tehát a mai élet részévé lehet tenni, és ezt később ugye a táncház mozgalomnak nevezték, ez sikerült is nekünk.
0: Na most én az életkorát, ez a téma az éppen azért hangsúlyoztam ki, mert megmondom őszintén, azt hittem, hogy ez a hagyomány, ez a táncházas hagyomány, ez egy sokkal idősebb dolog.
4: Nem, ez a 70-es évek elején indult. Az előző évek, évtizedek, ami most már ugye 50 évre megyünk vissza, azok tulajdonképpen a háború előtt, a háború alatt és után kezdődtek, eleve az a téma, hogy az értelmiség elkezdett odafigyelni a néphagyományra. Gondoljunk a Gyöngyös Bokréta mozgalomra, aztán ahogy a népégyüttesek megalakultak, színpadra került a néptánc, ezek voltak az első lépcsői, hogy egyáltalán ez az értelmiség tudomásul vette, hogy neki ilyen hagyományi léteznek és vannak, aminek a visszahatása az volt, hogy a parasztok meg reagáltak rá, hogy hoppá, hát ez biztos valami értékes, ezeket ez érdekli. Tehát így kölcsönös ilyen felismerés volt ez a folyamat, ami elvezetett odáig, szerintem ezek szervesen következtek egymásból ezek a lépések, hogy városi fiatalok elkezdtek azon gondolkodni, mi lenne, ha ezzel mulatnánk. És nem is álltak az ötlettel nagyon messze a realitástól, hiszen ha belegondolunk, ezek a mezőségi párostáncok, ezek a karalatforgatós, kidobós táncok, ezek ugyanabban a táncsalában tartoztak, mint a rock and roll. Csak egy kicsit érdekesebbet.
0: Na most azt mondtam az előbb, hogy hagyományőrző. Messze állok a fogalomtól?
4: Igen, mi vagyunk a hagyományőrzők. A parasztok nem voltak hagyományőrzők, ők csak éltek a hagyományba. Ez egész más dolog. Mi már erre, mint egy műveltségre tekintünk, és meg kell mondjam, hogy ez egy nagyon sérülékeny műveltség, mert a tánczene nehezen rögzíthető, nehezen adható át, csak egy megfelelő körülmény között működik. Tehát erre több gondot kell fordítani, mint a beszélt nyelvre.
0: A Sebő együttes neve sokak számára ismert, és hogyha az ön nevét említem, Sebő Ferenc, azt hiszem ez azt mutatja, hogy valami köze van az együtteshez.
4: Hát igen, ez az én együttesem volt, 68-ba kezdtem én el dalokat írni József Attila verseire, és akkor az évfolyam társammal, Halmos Bélával, mind a ketten építész hallgatók voltunk, összeálltunk, és egy gitárral adtuk elő ezeket. Aztán később gyarapodtunk, hozzánk került Éri Péter, aztán Sebestyén Márta a Kassák Klubbal, és csak úgy egy ilyen stabil együttessé váltunk, ami eleinte csak verseket, énekelt verseket játszott, és amikor aztán először felkértek bennünket arra, hogy a Kassák Klubban legyen egy állandó Sebő Klub, hétről hétre játszunk ott a fiataloknak, akkor villant át az agyamon, hogy na jó, de a negyedik hét után mit fogunk csinálni, mikor minden számunkat eljátszottuk. Hát kéne valamit kitalálni, mivel ezek a gyerekek szórakoznak, akik ott vannak. És így jött az ötlet, hogy hát akkor táncoljanak, aztán majd a szünetben játszunk nekik, és akkor el tudjuk húzni egy évre is a repertoárunkat. Hát így is lett, és ebből lett gyakorlatilag a táncháznak az a típusa, ami aztán később általánossá vált az egész, majdnem a nyelvterületen, és aztán azon túl is most már lehet mondani.
0: Beszélgetésünk során kiderült, hogy ön építész, zeneszerző, népzenekutató, a Sebő együttes vezetője, emellett az MTA kutatója, a Magyar Televízióban a népzenei programoknak a szerkesztője, népzene témájú könyveket ír. Nem sok ez önnek?
4: De nagyon sok, csak az a buta helyzet alakult ki, hogy fiatal koromban, amikor azt mindezt szerettem volna csinálni, akkor sehogy nem engedték. Most, hogy már engedik, most meg már nem győzöm őket csinálni. De most meg már nem menekülhetek, mert én találtam ki, én akartam ezeket csinálni. Muszáj csinálni, mert különben elmúlnak ezek a dolgok, és akkor hiába volt az a sok munka, amit beleöltünk. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyar közvélemény tájékozott legyen arról, hogy mekkora kincsek vannak a lábunk alatt.
0: Ennyi munka mellett mire jut ideje?
4: Hát a munkára, mert gyakorlatilag nekem a szórakozásom is a munka, tehát ilyen értelemben jól el vagyok, köszönöm szépen. De az nagy elégtétel nekem, hogy a fiataloknak a százezrei táncolnak, foglalkoznak ezzel a hagyománnyal, és ennek a szikrának a csiholásánál én is jelen voltam.
1: Lassan bezárul az ORF magyar szerkesztőségének kincses ládája. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen a kis időutazáson, és együtt idéztük fel archívumunk néhány különleges pillanatát. További kellemes estét kívánok önöknek, Palágyi Zsófiát hallották, viszont hallásra!